de se oche wo nyina mausa so kase oche wo nyina yesu cha wo nyina ewia wo ti ne hene oche